Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 3-a, csütörtök. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően egy újabb műsorral jelentkezünk. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, epizódjaink és videóink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. A kuvaiti légvédelem iráni területtől kiinduló ellenséges rakéta és dróntámadásokat hárított el. Közölte a hadsereg, miközben a térségben fokozódnak a konfliktusok a Perzs-öböl mentén. Egyúttal felszólították a lakosságot, hogy szigorúan tartsák be a hatóságok által kiadott biztonsági előírásokat. A Wafa palesztin hírügynökség közölte, az izraeli erők és illegális telepesen megöltek két palesztin tinédzsert egy rajtaütés során a megszállt Cisznordániában, Ramallah-tól északra fekvő Al-Muhajir falujában. A palesztin vörös félhold társaság megerősítette, hogy mentőcsapatai két, mindketten 19 éves tinédzsert láttak el, akiket éles lőszerrel, az egyiket nyakon, a másikon hátul lőtték. Az izraeli csapatok és az illegális telepesek közös agressziója során történt az eset. Mindketten belehaltak a súlyos sérüléseikbe, amikor a kórházba szállították őket. Az elfogott venezuelai elnök Nicolás Maduro arra kérte az amerikai bírót, hogy ejtse az ellene felhozott kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos vádakat, azzal érvelve, hogy egy szuverén ország vezetőjeként mentesülnie kell a büntető eljárás alól. A Manhattani Szövetségi Bíróságon benyújtott vádak képezték az alapját a január 3-ai műveletnek, amelyben az amerikai hadsereg rajtaütött Caracason és felfogta Madurót. Az elnök ártatlannak hallotta magát, azonban tárgyalása 2027. június 1-én kezdődik meg, ha sikertelenül próbálkozik az ügy elutasításával. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a kormány szerdán közzétett legfrissebb adatai szerint a megerősített ebola járvány több mint 3000 ember halálát okozta, és több mint 6100 fertőzöttből.

A betegség továbbra is gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának adatai szerint a járvány május 15-i kitörése óta 6186 megerősített esetet és 3007 halálesetet regisztráltak. Két török zászló alatt hajózó kereskedelmi hajó összeütközött szerdakora reggel Isztambul Szilivri kerületének partjainál. A tengerészeti hatóságok szerint az egyik hajó feltehetően elsüllyedt, miután a kapcsolata hajóval és 10 fős legénységével a török haditengerészet pedig csatlakozott a folyamatban lévő kutatási és mentési művelethez. Az ütközés Szilivritől 18 tengeri mérfölddel történt.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: New York városa szerdán bejelentette, hogy a 2026-25-es tanévtől betiltja a mesterséges intelligencia használatát a tanulók számára a 8. osztályig. A polgármesteri hivatal szerint ez az Egyesült Államokban a legátfogóbb diákokat érintő mesterséges intelligencia tilalom, és közel 60 ezer diákra vonatkozik a 2 évesek korai gyermekkorú oktatási programjától a 8. osztályig, tehát 600 ezer gyermekre, jellemzően 13-14 éves korig jellemző. A gyerekeknek, tanárokra és emberi kapcsolatokra van szükségük ahhoz, hogy tanuljanak és fejlődhessenek. Fejleszteniük kell készségeiket, társaikkal együtt kapcsolatot kell kialakítaniuk a pedagógusokkal, és önállóan kell megküzdeniük a nehéz problémákkal, mondta Zorán Mamdáni polgármester. A Meteorológiai Világszervezet közölte, az El Niño klímajelenség, amely melegedést okoz, várhatóan az év végéig jelentősen megerősödik, és ez 2027-ig növelheti a szélsőséges időjárási események kockázatát. A Meteorológiai Világszervezet friss jelentést tett közzé az El Niño-val kapcsolatban. A jelentés szerint az El Niño erőteljesen megerősödött, és annak esélye, hogy 2020. februárjáig kitart rendkívül magas szinte 100%-os. A jelentés megjegyzi, az El Niño következő hónapokban nagyon erős eseményé válhat, ami jelentősen befolyásolja a csapadék és hőmérsékleti mintázatokat, növelheti az árvizek, a szályok és rendkívüli hóhullámok kockázatát. Végezetül. Oroszország közölte, eltaláltuk Ukrajna katonai célokra használt logisztikai központjait és hajóit. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, ukrán katonai célokat használt logisztikai központokat és hajókat találtak el. A minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg továbbra is folytatja az ukrajnai katonai célpontok elleni támadásokat, magas precizitású fegyverekkel és drónokkal. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a nemzeti sportolónk legújabb epizódját hallhatják.
0: Világhírű török sportolók.

Kedveshallgatóink, ma egy nagyon különleges sportoló, Szömöje Bojadzsi élettörténetéről és kereiről esik szó. Ennek az egyedülálló úszónak története, amely megmutatja nekünk, hogyan lehet küzdeni az akadályokat, és milyen erő rejlik a kitartásban és az akarat erőben, valóban inspiráló. Szömöje Bojadzsi 2003. február 5-én nokarok nélkül és Csipő Viszammal született Eskişehir-ben. Ez a helyzet azonban soha nem akadályozta meg abban, hogy az életbe kapaszkodjon. Családja mindent megtett azért, hogy Szömöje boldogan éljen. Egy magánáltalános iskolába járt, a lábával tud írni. 4,5 éves korában kezdett el a lábával rajzolni. Alexander Puskin híres orosz meséje az Aranyhal című könyv török fordításához készített rajzait 2009-ben Moszkvában állították ki. Szömöje kiemelt figyelemmel kísérte az otthoni akváriumban élő halakat, észrevette, hogy a halak kar nélkül úsznak. Akkor hozta meg élete legfontosabb döntését. 2008-ban, alig 5 éves korában kezdett el úszni. A víz számomra csodálatos terápia. A vízben olyan szabadnak,

hogy nem sikerült érmet szerezni Tókióban, de még inkább motiválta. Az csalódást okozott nekem, hogy nem sikerült érmet szerezni Tókióban, de erősítette az elszántságomat. Keményen dolgoztam, javítottam a rekordomat, és betartottam az ígéretemet. Érmet nyertem a világbajnokságon, mondta Szümeje. A 2023. július-augusztusban Manchesterben megrendezett Allianz Paraúszó világbajnokságon Szümeje nagy sikert ért el. Az esőtől sérültségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás döntőjében 43 perc 32 másodperces idővel bronzérmet nyert és teljesítette az A szintű kvalifikációs követelményt. Ez a siker nem csupán egy érmet hozott, hanem kvótát biztosított a 2024-es Párizsi Paralimpiai Játékokra. Szümeje a világranglistán a harmadik helyre emelkedett. A 2024. szeptemberében Párizsban megrendezett paralimpiai játékokra készült a trabzoni Mehmet Áki Ferszói úszómedencében az edzője felügyelete mellett. Edzőtáborban minden rendben volt, a trabzoni létesítmények, az emberek, minden tökéletes. Szerencsésnek tartom magam, hogy ebben a városban lehetek, mondta. A Párizsi La Défense Arénában rendezett úszóversenyeken az esőtől sérültségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás seletözőjében 43 perc 84 másodperces idővel az ötödik helyen végzett az összesített rangsorban is bejutott a döntőbe. A döntőben pedig 43 perc 30 másodperces idővel a negyedik helyen végzett. Kínai sportolók gyűjtötték az érmeket. Lu Dong nyerte az aranyat, Sheng Kao He az ezüstöt, Yi Liu pedig a bronzot. Szümeje nagyon közel került a dobogóhoz, de ismét mindössze 93 másodperccel lemaradt a bronzéremről. Szümeje nem csak sportoló, hanem sikeres hallgató is. A Kocs Egyetemen folytatja a tanulmányait. Szümeje, aki hetente 6 napon, naponta átlagosan 6 órát edz a medencében, úgy foglalja össze a motivációját. Az edzés fárasztó, de siker mindent ér. A 21 éves Szümeje Bojogyi a köztársaság történelmének első női Európa bajnoka, valamint az első női paralimpiai úszó a kivilágbajnokságon érmet nyert. Az Eskişehiri Önkormányzati Ifjúsági Sportklub paralimpiai csapatának tagja Szümeje 1 méter 58 cm magas és 45 kg súlyú. Az ő története azt mutatja nekünk, hogy a fogatikosság csak fizikai károsodás, a lélek és az akarat nem ismer határokat. Lehet, hogy nincsenek karjaim, de vannak szárnyaim, amelyeket senki sem lát. Ezekkel a szavakkal inspirálja emberek millióit. Következő tilja pedig az, hogy a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokon megszerezze azt az érmet, amiről álmodik. Figyelembe véve elszántságát, szorgalmát és pozitív hozzáállását, senkinek sincs kétsége afelől, hogy ez az álom valóra válik. Elbeszéltük Szümeje Bojogyi inspiráló történetét, ne feledjék, az akadályok csak azért vannak, hogy legyőzzük őket, és az igazi erő bennünk rejlik. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, ha esetleg lemaradtak volna a napi híreinkről, tekintsük át együtt a főbb szalagcímeket. Iráni rakéták és drónok vették célba Kuvaitot. Izraeli erők és illegális lepesek két palesztint öltek meg a megszállt cisziordáni Al-Mukhair településen. Maduro mentelmi jogára hivatkozva arra sürgette az amerikai bírót, hogy ejtse az ellene felhozott vádakat. Több mint 3000 halálos áldozatot követelt az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Két kereskedelmi hajó összeütközött Isztambul partjainál, 10 eltűntek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Szép napot kívánunk, és holnap ismét egy órakor itt találkozunk.